fejátokci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ég tóci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Ég vanma, ég imi gúszia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamionágon.